azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: It's my life, wow, it's my life, yeah man!

Úton lenni a boldogság, megérkezni a halál. Jack Kerouac Úton című regényében mondta ezt így az életről. Hát, mi éppen most keltünk útra. És sok van még, amíg megérkezünk, úgyhogy akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, és éljünk. Illetve tegyünk is róla, hogy érezzük ezt. Szeptember 23. Őszinapi egyenlőség. A csillagászati nyár vége, az igazi ősz kezdete. Már érezzük nyakbehúzós reggeleken. Innen már csak egy lépés, hogy szélvédőkaparos reggelünk legyen. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. És a mai napjuk tartalmas. Jó reggelt, kösz, hogy itt vagytok.

Senkinek semmi köze hozzá. Ain't nobody's business. Árvíz dalát hallhattuk, 9 perccel járunk 6 óra után. Szerda van? Szerda van. Szerda van, biztos szerda van. Szeptember 23-a, Tekla nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon. Ma van a jó szomszédság napja, valami ilyesmit olvastam, és hát nem ment ki a fejemből, de azért lecsekkolom, hol vagy, jó szomszédság, valami. Bizony, hogy ma van. Létezik még ilyesmi, jó szomszédság? Remélem, hogy igen. Julio Iglesias, spanyol énekes ünnepel ma a születésnapot, vele külön még foglalkozunk. Van itt még egy úriember, nem tudom, mennyire ismerik a nevét, véleményem szerint semennyire. Azt mondom, hogy 52 évet tölt a mai napon, Karim Mataui. Akkor erre biztos, az be ki a fene. Hát igen, így a neve nem sokat mond, viszont hát van már ugye egy negyed évszázad, amikor a Modern Talking Ball, Dieter Bohlen, a szőke, megalkotta a Tusi együttest, és annak volt az énekese. Karim Mataui, német állampolgár, Németországban született, de a gyökereit azt szerinte valahol máshol kell keresni, nem tudom, közel-keleten, keleten, lenn Afrikában, fogalmam sincs. Az biztos, hogy azért néhány sláget letettek az asztalra. Nyilván ebben nagy köze volt ezek sikerében Dieter Bohlennek. Úgyhogy akkor szóljon is az egyik. Ez nem a végleges búcsú. Nyilván 10 perccel beköszönés után ne is gondoljunk ilyesmire egyelőre. This goodbye is not forever. Jó reggelt!

Csak nyugi, take it easy, 17 perccel járunk 6 óra után, és ha tényleg van odafenn valaki, aki dirigál és irányítja ezt az egész világot, meg próbálja egyensúlyban tartani, hát ma reggel jó helyre helyezte el a hőértékeket, tehát nincs olyan, hogy csíkban melegebb van, mint itt. Az mindig meglepő, tehát az nem normális. Előfordul, nem kizárt, nem lehetetlen, de furcsa. Tehát olyan nincs. Kikérjük magunknak. Mi mindig 2-3 fokkal jobbak akarunk lenni, mint ők. És ez általában úgy össze is jön. És mint mondtam, igen, a ma reggeli hőértékek tényleg ugye a hegyvidéken, tehát van mínusz is az országon, határon belül. Mondjuk ahhoz fel kell menni magasba, hogy 2300-400 méter magasba, a Bucsecs-hegységbe. Mínusz 5 fok van az Omu csúcsnál, és azért még van itt-ott ilyen 1800-1900-2000 méter magasságban, tenger szint feletti magasságban, vagy mínusz 1, mínusz 2. Tehát vannak mínuszok. De ha lejjebb jövünk, akkor azért mindenképpen fagypont feletti hőértéket mérünk, ha nem is sokkal meghaladva azt. Bucsintető például 2 Celsius fok ma korán reggel. Gyergyóalfalú, Csíkszereda, mindenhol egyenként összejött a 4 Celsius fok. Maroshévíz 5 Celsius fokkal indítja a napot, és a szokásos módon ebben mi mindig jobbak vagyunk, ezúttal is Székelyudvarhely 7 Celsius fokkal. Kezdjük! Hát igen, azért az ember már ilyenkor eltűnődik, hogy na, mi legyen a fűtéssel, legyen az távfőszolgáltatás, hogy akkor szóljunk el akkor bizottság vezetőjének, hogy akkor indítsa, ne indítsa, mi legyen, indítsa, jó, nem fázunk, de hát a pénztárcánk az erősen érzi. Nem is csodálnám jönne egy ilyen, hogy hát kérem szépen, mi úgy döntöttünk, hogy még ráérünk a fűtés bekapcsolásával. Van még otthon jó tüzes pálinka, 2-3 hétig talán még kitart. Talán. Na, egészségünkre, jó reggelt!

80-as, 90-es években volt a fénykora, de azóta is aktív, és ugyanolyan szerény maradt, mint volt. A múlt héten ünnepelte 63. születésnapját Richard Marx. Ez volt a Semmit nem hagyunk hátra, Nothing left behind us. 6 óra 29 perc van, szeptember 23-a, szerda. A nap belép a zódiákus 7. jegyébe, a mérlegbe, így elérkezünk a csillagászati év közepére, bármilyen furán is hangzik. A mérleg a szeptember 23 és október 23-a közötti időszak, ami felavatja az őszt. Ahogy a mérleg konstellációt, vagy ha úgy tetszik csillagképet, néha nehéz felfedeznünk az égbolton, az éjszakai égbolton, úgy befolyása is csalóka lehet. A természetben ekkor az utolsó gyümölcsök is lepotyognak a fákról, az ágak kezdenek megkopaszodni, a lazítás, a szünet, a béke időszakát jelezve, mikor minden a belső élet felé fordul. Néha nem árt egy kicsit leltározni, lelkileg is, azokon a dolgokon, amelyek oda benn vannak, mélyen a lelkünkben is, néha akkora összevisszaság van ott, hogy még mi is alig tudunk eligazodni. Kell. Néha rendet kell tenni. A lelkünkben is. Vagy az elménkben, ha úgy tetszik. Ehhez jó egy kicsi fizikai megpróbáltatás, mozgás, ami lehet akár reggeli torna is. Úgyhogy akkor adjuk a torna alá a zenét és a biztatás, hogy mozogjunk úgy, mint Jagger. Mármint Mick Jagger, 83 éves, nem tudom mennyire mozog, de néhány éve még, hogyha Rolling Stones koncertezett, akkor az ember nézte, hogy te ez mennyi idős, mert úgy mozog, hogy én nem tudnék úgy mozogni, pedig 20 évvel fiatalabb vagyok. A Maroon 5 és Christina Aguilera még dalt is írt ezzel kapcsolatosan. Mozogj úgy, mint Jagger. Moves like Jagger. 6 óra 31 perc van. Jó reggelt!

I wanna know, Erika Szelin és a Stockholm Nightlife, 6 óra 37 perc van. Folytatódik ez a csendes, borús, kicsit borús őszi időjárás. Bár, ha egy lassú is, de mindenképpen egy felmelegedési folyamat kezdődik. Ma még 12 Celsius fokkal kell beérjük, ez a nappali maximum, és tényleg sok felhő lesz az égen, és továbbra is ott van a csapadéknak a valószínűsége, meglehetősen nagy valószínűsége, 65%, bár az elmúlt napokban is mindjárt 60-80%-nyi esélyt adtak arra, hogy essen eső. Hát, hullott valami, nem tagadhatjuk le teljes egészében, de hát azért nem az eső volt, amerre elsőként gondolunk, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, esni fog. Tehát van arra esély, hogy a mai napon is jöjjön valami odafentről, nem túl nagy mennyiségben és nem túl nagy intenzitással. A csapadékhajlam pedig, ahogy telnek a napok, úgy lassacskán úgy el is tűnik. A felhőkből is egyre kevesebb lesz, de igazából vasárnapig kell várni, hogy ragyogó kékég legyen, és ne lássunk egy felhőt sem. Addig egyre kevesebb, és napsütésből is, hát ennek következtében egyre több lesz, de a vasárnap az, és a hétfő is amúgy, na meg a kedd is, a jelenlegi prognózis szerint olyan lesz, hogy felhőt nem nagyon látunk, és ez meg fog érződni a kinti hőmérsékleten is. A reggeli minimumok annyira nem változnak, 4-6 Celsius fok közé tehetjük egy héten át. Nagyjából ezzel kell beérnünk a következő hét napban minden reggel, viszont a nappali maximumok azok ilyen felfele ívelő görbét mutatnak. 12 fok mára, 15 csütörtökre, 17 péntekre, 18 Celsius fokos maximum szombatra, 19 vasárnapra, és ha minden igaz és nem lesz túl nagy változás, lehet, attól még lehet, de a jelenlegi prognózis szerint hétfőn például, még hogyha csak 4 Celsius fokkal is indítjuk a napot, délutánra összejön a 20 Celsius fok, szinte szobahőmérséklet. Nem rossz. És nem is bánom, hogyha az ősz még egy kicsikét elhúzódik, és legalább napközben kapunk némi nyári demoverziót. Aztán, hogy csapadékból mennyi hullik? Hát, majd meglátjuk. 6 óra 40 perc van. Jó reggelt!

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 3:47 múlt 2 perccel. Nézem, és már szóltam róla röviden, hogy ma van a jó szomszédság napja, és fel is tettem a kérdést, hogy létezik még ilyesmi? Törődünk egyáltalán a szomszédokkal? Mármint pozitív gondolatokkal, mert a rossz az úgy megvan bennünk, hogy ha nekem nem megy, akkor neki sem menjen, és akkor kétszer annyi energiát fektetünk be, hogy gátoljuk őt, mikor a fele annyi munkával, energiával mi ugyanarra szinte eljuthatnánk, de valahogy bennünk van, úgy nem tudom miért, hogy ha nekem nem jó, neki se legyen jó. Nem az, hogyha neki jó, akkor csinálják valamit, hogy nekem is ugyanolyan jó legyen.

Nincs velünk, de ezen a napon született. Valamikor réges-régen, ki tudja, ki emlékszik még arra. Itt az egyik dala feldolgozva. Hermes House Band, Hit the Road Jack. Jó reggelt!

Reggel, hogy jól induljon a napod. Reggel, hogy jól induljon a napod.

Morgan Wallen és Love Somebody 5 perc választ el 7 órától. Zárjuk lassacskán a Wecker első óráját, de említettem már, hogy beléptünk a mérleg csillagjegyébe, és azok, akik a mai nappal kezdődően, mondjuk menjünk el október 23-áig, és aki ebben a periódusban ünnepli születésnapját, az bizony akkor a mérleg jegyhez tartozik. A mérlegekről, vagyis a mérleg csillagjegyében született emberekről jó tudni, hogy élénk társasági életet élnek, könnyen kötnek kapcsolatokat, szeretnek ismerkedni, és ezt a hajlamukat csak fokozza, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak a külvilágtól. Mindenki örül annak, ha a társaságukban lehet, hiszen rendkívül kellemes emberek, akik tudják, hogyan kell viselkedni, rendkívül jó modorral, harmonikus külsővel áldja meg őket az élet. Nem jellemzőek rájuk a szélsőséges megnyilvánulások és állásfoglalások, inkább az arany középutat járják, és óriási diplomáciai érzékkel rendelkeznek. Magánéletükben, munkahelyükön is gyakran vállalják a békítő szerepet, hiszen nincs számukra nagyobb probléma, mintha diszonanciát tapasztalnak, mert azt nem tudják elviselni. Szemléletüket tekintve jellemző rájuk, hogy nagyon toleránsak, emellett nagyon etikusan gondolkodnak. Általában mind a két oldalát látják az eseményeknek, tehát többféleképpen képesek megközelíteni az adott problémát, eseményt, mérleg, egyensúly, igen. Az életben mindig a kiegyensúlyozottság, a szépség, az esztétika fontos nekik. Jellemző rájuk, hogy szívesen foglalkoznak kultúrával, művészetekkel. A mérleg nagyon kellemes társalgó és nagyszerű barát. Ugyanakkor szeretne mindenkinek megfelelni, így nehezen dönt, mérlegel. És időnként bizony az őszinteséget is háttérbe szorítja, nehogy megbántson ezzel valaki mást. Na, ez nem feltétlenül pozitív tulajdonság, de hát kiben, ki az, akiben csak jó tulajdonságok vannak. The Bad Touch, a Bloodhound Gang dalával zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor jönnek a hírek.

0: Ismét medve járt a városközpontban. Nem lesz víz és villany. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hatósági felügyelet alá került Călin Georgescu. A bukaresti törvényszék tegnap elutasította a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség kérését, hogy helyezzék vizsgálati fogságba Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Ionel Rusen üzletembert. A korlátozó intézkedés alapján nem hagyhatják el az országot, és rendszeresen meg kell jelenniük a rendőrségen. A díjkot fellebbezett a bukaresti ítélőtáblán, Georgescut és Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Ismét medve járt Székelyudvarhely központjában. A Dávid Endre alpolgármester közösségi oldalán tegnap délután megjelent videón az látható, hogy az állat a Backamadarasi Kis Gergely református kollégium udvarán van. Az alpolgármester arra kérte a városlakókat, hogy ha medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat vagy a készenléti csapatot, mivel a gyors bejelentés lehetővé teszi a mielőbbi beavatkozást. Az elmúlt hetekben nem volt roalert figyelmeztetés a városban. Nem lesz ma víz több Székelyudvarhelyi utcában. A Harvíz RT értesítése szerint 9 és 13 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Vásártér utcában, a Nikolai Bölcsescu utcában, a Vásártér utcai kereszteződéstől a Betlenfalvi útig, illetve a Vizigótok utcában. Szintén ma 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs utcában a 9-es és 29-es és a 4-es és 30-as házszámok között. A Kornis Ferenc utcában az 1-es és 29-es házszámok között, a Villanytelep utcában a 9-es és 27-es, illetve a 4-es és a 30-as házszámok között. A Tompa László, a Görbe, az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Bajnoki találkozót játszik az SFC. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában a bákói Aerostart fogadja. A mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Ugyanebben az időpontban a Gyergyó Szentmiklósi VSK a Vítorul Onest együttesét fogadja. Sorsoltak a férfi kézilabda román kupában, az első körben hazai pályán játszik a VSK Székelyudvarhely. A csapat a szintén A-osztályos Concordia Kiaznával csap össze, a találkozót csütörtökön, szeptember 24-én 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel mindössze 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Alice Wins the Door, 8 és fél perccel járunk 7 óra után. Hát, most ugye megvoltak a hírek, várjuk már a hírt. Mikor lesz már egy rendes kormányunk? Mondjuk az anyaországban ott van kormányuk, az, hogy mennyire rendes, na ott meg az a kérdés. De komolyan, már 141 napja nincs rendes, teljes, jogkörű kormányunk ebben az országban. Május 5-én megbukott a Bolozsán kabinet, azóta ügyvívő kormány, tárgyalások, jelöltek, visszalépések, újabb tárgyalások. Most éppen Siegfried Murechan próbál kormányt összehozni, és közben persze mindenki azt mondja, hogy neki az ország érdeke az elsőt. Esküszöm, én ilyenkor egy kicsit azért megkergetném a politikusainkat. Ha tényleg az ország és annak lakossága a prioritás, akkor ennyi idő alatt talán félre lehetett volna tenni a pártérdekeket, az egót, a pozícióharcot, meg azt a bizonyos, nekem ez a minisztérium jár, neked az jár, típusú húzavonát, össze lehetett volna rakni egy valamire való kormány, de nem. Hol ez nem jó, hol az nem tetszik, hol ezt a 10 pontot kell elfogadni, hol amaszt, marakodnak a csonton, miközben az ország pénzügyi helyzete, a költségvetési hiány, az uniós pénzek, és úgy általában a gazdasági bizalom nem igazán olyan terület, ahol 141 napig lehetne türelmi időt kérni. Közben én egyre inkább attól félek, hogy ennek meg lesz a bőjtje. Csak attól tartok, hogy mire eljön a bőjt, addigra mi már megettük a reggelinket, az ebédünket, a vacsoránkat, és még a hűtőben sem maradt sok minden. Magyarországon legalább van kormány. Igaz, ott még épp egy teljes politikai korszakot cseréltek le tavasszal, ugye Orbán Viktor után Magyar Péter is a Tisza került hatalomra, vagyis ott most már nem az a kérdés, hogy van-e kormány, hanem az, hogy az új vezetés mit tud kezdeni azzal az országgal, amit örökölt. És hát valljuk be, az előző rendszer öröksége sem éppen egy üres füzet volt, van mit átnézni, van mit átírni, és van, amit valószínűleg radírral sem lehet majd egyszerűen eltüntetni. Szóval zavaros idők ezek a Tisza mentén, a Tisza mindkét oldalán. Az egyik oldalon hónapok óta próbálnak összehozni egy kormányt, a másikon már egy új kormány próbálja bizonyítani, hogy tud kormányozni. Egyelőre nem úgy látjuk. Mi pedig közben csak állunk, nézzük őket, és egyre kevésbé tudjuk eldönteni, hogy politikai átmenetben élünk, vagy egyszerűen mi vagyunk a próbaüzem. Mert az biztos, hogy a számlát végül nem a politikusok fogják fizetni, hanem mi. A kérdés csak az, mennyire fog fájni. Nagyon, vagy elviselhetetlenül nagyon.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lé...

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mel C és I Turn to You, 7 óra után járunk 23 perccel. Ha valaki centikkel méri a napokat, akkor már egy méteres bőven elég ahhoz, hogy visszaszámolja azokat a napokat, amelyek még ebből az esztendőből 2026-ból hátra maradtak, hiszen a Final Countdown már két jegyű lett. 99 nap. Ennyi maradt még hátra ebből az esztendőből. Milyen gyorsan fog ez eltelni? Jó kérdés, nem tudjuk. Valószínűleg, hogy el fog repülni. Ahogy repül az idő is mi nálunk, mindjárt itt a 7:30 a lapszemle ideje. 6 perc múlva, ha minden jól megy, azzal jelentkezünk, azzal folytatjuk. Jelen pillanatban pedig épp a Level 42 dalát halljuk. Szerelmi leckét adunk. Lessons in Love.

0: Fél nyolc most néhány másodperccel. Lapszemlével folytatjuk a Hargita Népe. Mai lapszemából három cikket emelünk itt. Az első új szabályok, új árszabás decembertől Csíkszeredában. De lehet, hogy majd nálunk is, mert hogy itt uniós dologról van szó. Ez a címében is benne van, hogy lakótelepeken élesedik az unió által előírt hulladékmenedzsment forradalom. RFID belépőkártyás szigetek, biokuka, csippel adminisztrált tárolóedények december 1-től külső jegyeit és stratégiáját illetően is új alapokra kerül a hulladékszállítás, illetve a szolgáltatás ellenértékének térítése Hargita megyében. Az uniós elvárásoknak megfelelően fizes annyit, amennyit eldobsz elvre épülő rendszerben, mindenkinek közvetlen anyagi érdeke lesz a minél hatékonyabb szelektálás, közölték egy csíkszeredai fórumon a lakóközösségek képviselőivel, olvasható a 4.-5. oldalon. Nincs Turinfo, lebontották a bódét, változások Székelyudvarhely központjában címmel írnak arról, hogy elbontották és elszállították a Székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja melletti fakunyhót, amely korábban turisztikai információs irodaként működött. Maga a szolgáltatás nem tűnik el a városközpontból, csak új arculatot kap. Eléggé kódolva volt így elmondva, hogy ez pontosan mit jelent. Hát el kell olvasni a cikket, hát ha kiderül belőle. Üzemanyagárak az Európai Unióban csak a spanyoloknál drágult jobban, cím alatt derül ki, hogy az Európai Unióban csak Spanyolországban emelkedett nagyobb mértékben a benzinára augusztusban, mint Romániában az Eurostat szerint. Az országban egyetlen hónap alatt több mint 6,5%-kal drágult a benzin, miközben az üzemanyagárak éves összevetésben is az uniós átlagnál nagyobb mértékben emelkedtek. Mikor látjuk ezt, mikor érzi ezt meg a zsebünk? Mert azt tudjuk, ha az üzemanyagárak emelkednek, akkor minden más drágul. De minden. Ülünk kikötözve a facoléphöz. Az inget leszették a hátunkról, csupasz háttal. És valaki áll mögöttünk, kezében ostor. Még nem kezdte el. Az a kérdés, mikor érezzük először, hogy belénk hasít, hogy rendesen a fájdalom. Na, fel a fejjel, kibírjuk ezt is valahogy.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

7 óra 40 perc van, szeptember 23-a, most már tényleg hivatalosan is megkezdődött az ősz, úgyhogy akkor kezdődhet a felmelegedés. Tényleg összejön az a 20 Celsius fok, amit vasárnapra, hétfőre jósolnak, prognosztizálnak a meteorológusok, akkor nem is az ősz kezdődik, hanem a vénasszonyok nyara, kicsit lightosabb verzióban. Jó, oké, reggel nem fogunk izzadni, az biztos 4-6 Celsius fok, de hogyha elindulunk úgy fölfele, és a felmelegedési folyamat tényleg olyan lesz, mint amilyen a prognózisban is, hogy akkor 13, 14, 17, 18, hétvégére már 19, vasárnapra akár 20, úgy legyen. És ha már Gigi D'Agostino dalát hallhattuk az imént, hogy I fly with you, vagyis veled szállok, hát akkor kell, hogy szállj, Ladány Bene szerint. Ezzel a dallal folytatjuk. Ez is már egy negyed évszázados.

0: like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Bonjour, pardon, merci, Celine Dion dalát hallhattuk. 9 perc választás 8 órától. És hát várjuk az új kormányt. Csak hogy a szakértők szerint borítékolható Muresán kudarca, a PSD pedig az AUR felé kacsingat, és hát Brüsszel figyel. Na, hogy figyel. A helyzet az, hogy bár a jelenlegi parlamenti erőviszonyok mellett Siegfried Muresan miniszterelnök jelölt esélyei gyakorlatilag a nullával egyenlők, a liberális politikus nem fontolgatja egyelőre a visszalépést. Közben a pártok berkeiben már az európai parlamenti képviselő kudarcát követő forgatókönyvekben gondolkoznak, Soring Rindianu résnyire ugyan, de megnyitotta a kaput egy PSD-AUR koalíció előtt is. Hát ebben az országban bármi lehetséges. Vagy annak az ellenkezője. Hiányzol! Ezt akár a jogerős kormánynak is üzenhetjük, hogy az már 141 napja tényleg hiányzol. Mindannyiunk érdeke, hogy legyél. Missing you, Chris de Burgh. Jó reggelt!

0: Ismét medve járt a városközpontban. Nem lesz víz és villany. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hatósági felügyelet alá került Călin Georgescu. A bukaresti törvényszék tegnap elutasította a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség kérését, hogy helyezzék vizsgálati fogságba Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Ionel Rusen üzletembert. A korlátozó intézkedés alapján nem hagyhatják el az országot, és rendszeresen meg kell jelenniük a rendőrségen. A díjkot fellebbezett a bukaresti ítélőtáblán, Georgescut és Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Ismét medve járt Székelyudvarhely központjában. A Dávid Endre alpolgármester közösségi oldalán tegnap délután megjelent videón az látható, hogy az állat a Backamadarasi Kis Gergely református kollégium udvarán van. Az alpolgármester arra kérte a városlakókat, hogy ha medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat vagy a készenléti csapatot, mivel a gyors bejelentés lehetővé teszi a mielőbbi beavatkozást. Az elmúlt hetekben nem volt roalert figyelmeztetés a városban. Nem lesz ma víz több Székelyudvarhelyi utcában. A Harvíz RT értesítése szerint 9 és 13 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Vásártér utcában, a Nikolae Bölcsescu utcában, a Vásártér utcai kereszteződéstől a Betlenfalvi útig, illetve a Vizigótok utcában. Szintén ma 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs utcában a 9-es és 29-es és a 4-es és 30-as házszámok között. A Kornis Ferenc utcában az 1-es és 29-es házszámok között, a Villanytelep utcában a 9-es és 27-es, illetve a 4-es és a 30-as házszámok között. A Tompa László, a Görbe, az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Bajnoki találkozót játszik az SFC. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában a bákói Aerostart fogadja. A mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Ugyanebben az időpontban a Gyergyó Szentmiklósi VSK a Vítorul Onest együttesét fogadja. Sorsoltak a férfi kézilabda román kupában, az első körben hazai pályán játszik a VSK Székelyudvarhely. A csapat a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csap össze, a találkozót csütörtökön, szeptember 24-én 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel mindössze 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Nicole Zignano és Sofia Reis Corazon. 7,5 perccel járunk 8 óra után, immár a Wecker harmadik órájában borúsig, sok felhő, kevés napsütés, de javuló félben van az időjárás a hétvégére, ha minden igaz, látni fogjuk teljes egészében az égnek a kékét. De a mai nappal az őszi napi egyenlőséggel igazából mi az őszt avatjuk fel, és reménykedünk abban, hogy meglátjuk a csodát, hogy az ősz az a vénasszonyok nyara lesz. Úgy legyen, lásd a csodát!

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Much better, sokkal jobb. Már ami az időjárást illeti, lehet, hogy így szeptember vége fele furán hangzik a kérdés, hogy na, döntsük el, hova menjünk nyaralni, de ez komoly. Tényleg el tudunk menni nyaralni, nem Bali, mit tudom én, Indonézia, vagy nem, Európa. Franciaország, Portugália, Spanyolország, mehetünk nyaralni, tervezhetjük a nyaralást. Mert hogy szokatlan meleggel ér véget a szeptember több európai országban, délfelől trópusi eredetű levegő érkezik a kontinens fölé, a hőmérséklet helyenként 10-14 fokkal is meghaladhatja az ilyenkor megszokott értékeket, Spanyolországban és Portugáliában akár 40 Celsius fok is lehet, a meleg október elején is kitarthat. Az előrejelzés szerint a legmelegebb Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban lesz. Az Ibériai félsziget középső és déli részén 35 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet, csütörtöktől szombatig helyenként 40 fokot is elérheti. A meleg fokozatosan átterjed Franciaországra, az ország déli és középső részén 34-36 fokot, északon, valamint a Benelux államokban 30 fok körüli maximumokat jeleznek előre. Szombattól a meleg légtömeg Németország, majd Lengyelország és a Baltikum felé terjeszkedik. Németország nagy részén 25-29 fok várható, egyes területeken a 30 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A mediterrán térségből ugyancsak észak felé terjeszkedik a meleg levegő, így Közép-Európában és a Balkán félszigeten is emelkedik a hőmérséklet. Észak-Olaszországban helyenként 30 fokot mérhetnek. Nagy-Britanniában kevésbé lesz forró az idő, de 24-27 fokos nappali maximum ott is szokatlanul magasnak számít így szeptember végén. A nyugati térségekben ugyanakkor magas páratartalom és jelentős csapadék várható. Szóval visszatér a nyár! Tervezzünk egy jó kis nyaralást. Nem lehetetlen.
1: You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic.

játszunk. Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Magic Club majd kiölel át, 8:31 perc van, Julio Iglesias születésnapja, 83 évet ünnepel, a világ egyik legsikeresebb spanyol énekese, és ami különösen érdekes, eredetileg egyáltalán nem énekesnek készült, facista volt, kapus, ha nem tévedek, a Real Madrid ifi együttesében, aztán egy autóbalesetben megsérült a gerince, hosszú időre ágyhoz kötve találta magát, a rehabilitáció alatt kezdett gitározni és dalokat írni. Innen már ismerjük a történetet, több mint 300 millió eladott lemez, 14 nyelv, több mint 5000 koncert, és egy olyan elegáns latin safety pro image. Édesanyám oda volt érte. De ezek nélkül a 70-es, 80-es évek egyszerűen nem lettek volna ugyanazok, úgyhogy boldog születésnapot, Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada, valami ilyesmi spanyolul. Édesvíz, sósvíz.

0: like music. Sztárreklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Érezhető lesz, de Franciaország, Spanyolország, Portugália akár 40 Celsius fokkal indíthatja szeptember utolsó hetét. Tényleg lehet menni nyaralni oda. Mi is készülünk amúgy. De ez csak október, nem is első, talán második hétvégén, mindegy, erről majd úgy is fogunk beszélni. Sokat nem fogunk hiányozni, mert hétvégére tervezzük, mármint így a közösség, amelyik itt dolgozik a rádiónál. Úgyhogy igen, nyaralásra fel. De Casablanca például, az is egy jó hely. Tényleg lehet izzadni a nagy melegtől Észak-Afrikában. Jessica J. dala. 10 perc múlva jönnek a hírek.

0: Ismét medve járt a városközpontban. Nem lesz víz és villany. Bajnokit játszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Hatósági felügyelet alá került Călin Georgescu. A bukaresti törvényszék tegnap elutasította a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség kérését, hogy helyezzék vizsgálati fogságba Călin Georgescu volt államfőjelöltet és Ionel Rusen üzletembert. A korlátozó intézkedés alapján nem hagyhatják el az országot, és rendszeresen meg kell jelenniük a rendőrségen. A díjkot fellebbezett a bukaresti ítélőtáblán, Georgescut és Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Ismét medve járt Székelyudvarhely központjában. A Dávid Endre alpolgármester közösségi oldalán tegnap délután megjelent videón az látható, hogy az állat a Backamadarasi Kisgergely református kollégium udvarán van. Az alpolgármester arra kérte a városlakókat, hogy ha medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat vagy a készenléti csapatot, mivel a gyors bejelentés lehetővé teszi a mielőbbi beavatkozást. Az elmúlt hetekben nem volt roalert figyelmeztetés a városban. Nem lesz ma víz több Székelyudvarhelyi utcában. A Harvíz RT értesítése szerint 9 és 13 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Vásártér utcában, a Nikolai Bölcsescu utcában, a Vásártér utcai kereszteződéstől a Betlenfalvi útig, illetve a Vizigótok utcában. Szintén ma 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás az Orbán Balázs utcában a 9-es és 29-es és a 4-es és 30-as házszámok között. A Kornis Ferenc utcában az 1-es és 29-es házszámok között, a Villanytelep utcában a 9-es és 27-es, illetve a 4-es és a 30-as házszámok között. A Tompa László, a Görbe, az Attila utcákban és a Méhek utcájában. Bajnoki találkozót játszik az SFC. A harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának 5. fordulójában a Bákói Aerostart fogadja. A mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. Ugyanebben az időpontban a Gyergyó Szentmiklósi VSK a Vítorul Onest együttesét fogadja. Sorsoltak a férfi kézilabda román kupában, az első körben hazai pályán játszik a VSK Székelyudvarhely. A csapat a szintén A-osztályos Concordia Kiasnával csap össze, a találkozót csütörtökön, szeptember 24-én 14 órától rendezik a Városi Sportcsarnokban. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, a párharc győztese a következő körben a Zilahi Dinamik együttesével találkozik. Ma is változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, csapadék is lehetséges, a hőmérsékleti értékek reggel mindössze 7 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A hús nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Kolumban optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Pénteken este 9 órától a köztér napok első napján ezt a dalt akár élőben is hallhatjuk. A Mango Rise megelőzően a Naked koncert, Naked együttes koncertezik 7:30-tól, ez ami a pénteki napot illeti. Szombaton is két koncert szerepel műsoron, este 9-től a Transylvanium koncert, ezt megelőzően pedig Tamás Gábor koncert lesz 8-tól. Hát pont vele próbáljuk felvenni a kapcsolatot, zoomoljunk egyet, beszélgessünk egy picit, remélem sikerül is. Ha nem ebben az órában, a következőben.

Lady Gaga és Bad Romance, 9 óra 37 perc van, szeptember 23-a, nyakunkon az őszi napi egyenlőség, és egy esemény, amely a mai naphoz kötődik, kereken 180 évvel ezelőtt, 1846. szeptember 23-án fedezte fel Johann Gottlieb Galle csillagász a Neptunus bolygót, szabad szemmel egyébként nem látható. 1612-ben már Galileo Galilei is megfigyelte, csak hogy ő álló csillagnak hitte. Ami nem véletlen, hiszen több mint 4,5 milliárd kilométerre van a naptól, és 165 földi évbe telik, még egyszer megkerüli a napot. Ez gondoljunk el, hogy csak 165 évente van egyszer szilveszter. Az nem túl sok. És gondoljuk el, hogy ha egy Neptunuszi azt mondja nekünk, hogy rossz éven volt, a 165 földi évet jelent, ott aztán tényleg a boldog új évet kívánok, annak nagy a fontossága, hogy úgy is legyen. Post Malone, volt segítségben részem, hogy segített valaki. I had some help.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Kizárt az adóemelés, eltűnt a Fabódé a városközpontból. Ma még lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés a leendő Siegfried Murechan kormányprogramjában, sőt a munkát terhelő adók csökkentését tervezik. Az RMDS elnöke ugyanakkor közölte, hogy a korábbi koalíció pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata. Az RMDS több kérdésben is választ vár a kijelölt miniszterelnöktől, így az adópolitikáról, az állami költségvetésről, a rászorulók támogatásáról, valamint a gazdaságfejlesztésről és a beruházásokról. Siegfried Murechan ma délelőtt az RMDS-szel egyeztet a kormányprogramról. Egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra, annak 70. évfordulóján. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa szervezésében több Hargita, Kovászna és Maros megyei középiskolában rendhagyó történelemórákat tartanak, amelyeken személyes történeteken keresztül idézik fel a forradalom és a megtorlások időszakát. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is szerveznek, a programhoz pedig a székelyudvarhelyi tudászvetélkedő is kapcsolódik, ezt a vetélkedőt november 11-e és 13-a között rendezik meg. Elszállították a Székelyudvarhely központjában álló turisztikai információs pontként működő Fabódét. A Turinfo irodát a polgármesteri hivatal már nem működteti, a turisztikai népszerűsítő tevékenységet pedig átszervezik, ezért a bódé is elveszítette korábbi funkcióját. A városháza ugyanakkor nem mond le arról, hogy a frekventált helyszínen hasznos turisztikai információk legyenek elérhetők, a kistér új arculatot kap. Székelyudvarhelyen 2024. októbere óta turisztikai adót is fizetnek a szállásadók, minden vendégéjszaka után 4 lej kerül a város kasszájába, az összeget pedig turisztikai célokra, a város népszerűsítésére fordítják. Ma még lehet regisztrálni a városi tömegfutásra, amely szeptember 26-án szombaton 10 órakor rajtol a 2. Rákóczi-Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis-Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki, a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth-Lajos utcába. Az online regisztrációt ma 18 óráig lehet megtenni. Két székelyudvarhelyi teremlabdarúgó került be a romániai U19-es válogatottba. A Florin Ignát által irányított csapat ezen a héten Marosvásárhelyen edzőtáborozik, hivatalos mérkőzést nem játszik. A 24 játékosból álló keretbe a VSK székelyudvarhelyi két sportolója, Lőrinc Zsolt és Fazakas Zalán kerültek be. Az U19-es romániai futszál válogatott első hivatalos mérkőzései jövő tavasszal lesznek. Változékony időjárás, lehűlés várható térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt borús lesz, csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csakis a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: A

0: Irgendwo, irgendwann, bárhol, bármikor Kim Wilde és Nena dalát hallhattuk.
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
0: Időközben megérkezett az 523-as menü, ami állítólag ütős. Paradicsomleves, girosztál fűszeres, giros hússal, ropogós hasábburgonyával, friss zöldséggel és szósszal. Egyszerű, de nagyon jó a párosítás. Paradicsom, leves és girosztál, teljesen bevált menükombó, amit az 523 pub és étteremben naponta 12 és 18 óra között lehet elfogyasztani, vagy meg lehet rendelni a 0770871507-es telefonszámon, vagy a Hammos applikáción keresztül. Jó étvágyat!
1: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

Huligánz és játszon, 10 óra után járunk, 28 perccel most érkezett a hír a polgármester hivatal Facebook oldalán, hogy a Harviz RT most érkezett értesítése szerint a mára tervezett javítási munkálatok miatt Szombatfalván, Betlenfalván és Kadicsfalván nyomás ingadozásra és vízelvételre lehet számítani. A munkálat délután 1 óráig tart.

Ma 77 éves Bruce Springsteen, a főnök. Az ember, aki több mint fél évszázada énekel az amerikai melósról, az útszélén maradottakról, a reményről, meg arról, hogy néha azért csak tovább kell menni, ha már nincs más lehetőség. The Boss, ugye a főnök, tehát így becézik őt. És ha már születésnap, jöjjön tőle egy olyan dal, ami meglehetősen kilóg a Springsteen életműből, a Streets of Philadelphia. Jonathan Demme rendező 1993-ban megkereste Springsteent, hogy írjon egy rockdalt a Philadelphia című filmhez, amelyben Tom Hanks játszotta a főszerepet, csak hogy Bruce megpróbált rockdalt írni, és nem ment. Úgyhogy fogta ki szintetizátorát, egy dobgépet, és néhány nap alatt megszületett. Aztán elküldte Demmének a felvételt, nem volt nagy zenekar, nem volt E Street Band, nem volt stadionrock, gyakorlatilag egy nyers demo volt, Demme pedig azt mondta, maradjon így. És milyen érdekes, ebből a nem is igazi Springsteen dalnak induló felvételből lett Oscar-díjas dal, a legjobb film betétdalaként díjazták, a 95-ös Grammy gálán pedig 4 díjat is elvitt, köztük az évdalának járó Grammy díjat. Talán azért működik ennyire, mert itt nincs póz, nincs öklözés, nincs Born to Run, vagy Born in the USA féle nagy menetelés, csak egy ember megy Philadelphia utcáin, és közben valami nagyon emberit cipel magával. Tehát Bruce Springsteen, a főnök, ma 77 éves, Isten éltesse, és jöjjön a már említett Streets of Philadelphia.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Pizza,
5: ham,
4: burger,
5: ham,
4: napi menü,
5: ham,
4: Gyrosz,
5: ham,
4: éhes vagy,
5: ham, kattalj rá a kajára.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.

Calvin Harris és Rag & Bone, Lovers at the Past Life. 10:49 perc van, a búcsideje jött el. Hát a mai Vekerben nem sikerült összehozni, de már le van beszélve a Zoom-os beszélgetés a hétvégi köztér napok egyik fellépőjével, Tamás Gáborral. Holnap 4:10-kor Zoommal lépünk kapcsolatba egymással, és akkor nem csak hallani, hanem látni is fogjuk őt. Nyilván a rádióhallgatók hallani fogják, de aki esetleg követi a rádió Facebook oldalát, akkor 10:15-től láthatja is a beszélgetést. Látni a beszélgetést. Fura megfogalmazás, de igazából, ha belegondolunk, ez a valós dolog, ami történni fog. Addig is lesz egy korai ébredésünk, már reggel 6 órakor, ha minden jól megy, és nyilván a mai nap szempontjából csak a Vekker ért véget. Lesz sztár délután ma is kolléganőmmel, Bedő Erikával, velem pedig legközelebb, mint mondtam, holnap reggel 6-kor találkozunk. Addig is további kellemes napot. Mára ennyit. Ciao.

0: Kizárt az adóemelés, eltűnt a fabódé a városközpontból. Ma még lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés a leendő Siegfried Murechan kormányprogramjában, sőt a munkát terhelő adók csökkentését tervezik. Az RMDS elnöke ugyanakkor közölte, hogy a korábbi koalíció pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata. Az RMDS több kérdésben is választ vár a kijelölt miniszterelnöktől, így az adópolitikáról, az állami költségvetésről, a rászorulók támogatásáról, valamint a gazdaságfejlesztésről és a beruházásokról. Siegfried Murechan ma délelőtt az RMDS-szel egyeztet a kormányprogramról. Egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra, annak 70. évfordulóján. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa szervezésében több Hargit a Kovászna és Maros megyei középiskolában rendhagyó történelemórákat tartanak, amelyeken személyes történeteken keresztül idézik fel a forradalom és a megtorlások időszakát. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is szerveznek, a programhoz pedig a székelyudvarhelyi tudászvetélkedő is kapcsolódik, ezt a vetélkedőt november 11-e és 13-a között rendezik meg. Elszállították a Székelyudvarhely központjában álló turisztikai információs pontként működő fabódét. A Turinfo irodát a polgármesteri hivatal már nem működteti, a turisztikai népszerűsítő tevékenységet pedig átszervezik, ezért a bódé is elveszítette korábbi funkcióját. A Városháza ugyanakkor nem mond le arról, hogy a frekventált helyszínen hasznos turisztikai információk legyenek elérhetők, a kistér új arculatot kap. Székelyudvarhelyen 2024. októbere óta turisztikai adót is fizetnek a szállásadók, minden vendégéjszaka után 4 lej kerül a város kasszájába, az összeget pedig turisztikai célokra, a város népszerűsítésére fordítják. Ma még lehet regisztrálni a városi tömegfutásra, amely szeptember 26-án szombaton 10 órakor rajtol a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki, a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztrációt ma 18 óráig lehet megtenni. Két székelyudvarhelyi teremlabdarúgó került be a romániai U19-es válogatottba. A Florin Ignát által irányított csapat ezen a héten Marosvásárhelyen edzőtáborozik, hivatalos mérkőzést nem játszik. A 24 játékosból álló keretbe a VSK székelyudvarhelyi két sportolója, Lőrinc Zsolt és Fazakas Zalán kerültek be. Az U19-es romániai futszál válogatott első hivatalos mérkőzései jövő tavasszal lesznek. Változékony időjárás, lehűlés várható térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt borús lesz, csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklám.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Kizárt az adóemelés, eltűnt a fabódé a városközpontból. Ma még lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés a leendő Siegfried Murechan kormányprogramjában, sőt a munkát terhelő adók csökkentését tervezik. Az RMDS elnöke ugyanakkor közölte, hogy a korábbi koalíció pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata. Az RMDS több kérdésben is választ vár a kijelölt miniszterelnöktől, így az adópolitikáról, az állami költségvetésről, a rászorulók támogatásáról, valamint a gazdaságfejlesztésről és a beruházásokról. Siegfried Murechan ma délelőtt az RMDS-szel egyeztet a kormányprogramról. Egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra, annak 70. évfordulóján. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa szervezésében több Hargita, Kovászna és Maros megyei középiskolában rendhagyó történelemórákat tartanak, amelyeken személyes történeteken keresztül idézik fel a forradalom és a megtorlások időszakát. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is szerveznek, a programhoz pedig a székelyudvarhelyi tudászvetélkedő is kapcsolódik, ezt a vetélkedőt november 11-e és 13-a között rendezik meg. Elszállították a székelyudvarhely központjában álló turisztikai információs pontként működő fabódét. A Turinfo irodát a polgármesteri hivatal már nem működteti, a turisztikai népszerűsítő tevékenységet pedig átszervezik, ezért a bódé is elveszítette korábbi funkcióját. A Városháza ugyanakkor nem mond le arról, hogy a frekventált helyszínen hasznos turisztikai információk legyenek elérhetők, a kis tér új arculatot kap. Székelyudvarhelyen 2024. októbere óta turisztikai adót is fizetnek a szállásadók, minden vendégéjszaka után 4 lej kerül a város kasszájába, az összeget pedig turisztikai célokra, a város népszerűsítésére fordítják. Ma még lehet regisztrálni a városi tömegfutásra, amely szeptember 26-án szombaton 10 órakor rajtol a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki, a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztrációt ma 18 óráig lehet megtenni. Két székelyudvarhelyi teremlabdarúgó került be a romániai U19-es válogatottba. A Florin Ignát által irányított csapat ezen a héten Marosvásárhelyen edzőtáborozik, hivatalos mérkőzést nem játszik. A 24 játékosból álló keretbe a VSK székelyudvarhelyi két sportolója, Lőrinc Zsolt és Fazakas Zalán kerültek be. Az U19-es romániai futsal válogatott első hivatalos mérkőzései jövő tavasszal lesznek. Változékony időjárás, lehűlés várható térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt borús lesz, csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilplex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.

Szeptember 23-át írunk, ez szép szerda, hétközepe, és ismét még mindig borongós, szürke időnk van, álmos időnk van, pontosabban így fogalmaznék. A délutáni órákban viszont nem engedjük azt, hogy álmosak és fáradtak legyünk, érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délutánban. A következő órákban hozom a 80-as, 90-es évek örökzöld slágereit, valamint a toplistás dalok is fel fognak csendülni, ígérem. A következő órákban a mikrofonnál Bedő Erika, tartsatok velem, legyen jó munkakedvetek, szép délutánt!

Kelly Clarkson énekelt 2009-ből. Itt volt Majka, itt volt a Chainsmokers, Belinda Carlisle-t is hallgattunk a 80-as évekből. Megyünk tovább a Sztár délután első órájában. Fél egy után 9 perccel köszöntjük a teklákat. Szeptember 23-án Tekla névnap van, görög eredetű ez a név. Ismerek egy jó néhány teklát itt a városban. Azt írják, hogy logikus gondolkodásmód uralja a teklákat. Olyan területen érdemes dolgoznia, ahol kihasználhatja nagyszerű összpontosító képességét és mindenre kiterjedő figyelmét is. Bármilyen feladatot is vállal el Tekla, mindig türelmesen és elszántan végzi el a legjobb tudása szerint. Ugyanakkor előfordul vele, hogy elvész a részletekben. Kicsit nehezen tanul, de nem felejt el szinte semmit, ha már egyszer elsajátította. Kedves Tekla, nagyon boldog névnapot kívánunk! Isten éltessen sokáig, és természetesen a születésnaposokat is köszöntjük, Náti Nátásá. Jean-Paul, Gabri Ponte felvételével legyen egy szép napotok!

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ru.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Nézzük az időjárást, hát nem túlságosan meleg a mai délutánunk, 11 fokot jeleznek. Most a hőmérők Székelyudvarhelyen, hát alig várjuk a hétvégét, mert akkor már felmelegedés is várható. 17-18 fok már az is jó lesz a mostani után. Igaz, hogy éjszakánként marad a 4-5-6 fok itt a térségben, de hétvégétől 17-18, akár 19 fokot is jeleznek a meteorológusok, ami pedig jó hír, hogy jövő héten 21 fokot mérhetünk itt Székelyudvarhelyen, ragyogó napsütés, nem lesz felhő, nem lesz eső, csak szép napsütéses szeptember utolsó napok, valamint október is így indít, hogy 21 Celsius fokot mérünk majd itt a városban, úgyhogy ha áttérünk az ősz második hónapjába, nem fogunk csalódni, marad.

A jó idő marad a kellemes őszi időjárás, legalábbis október ezzel kecsegtet bennünket. Én hozom a jó zenéket, aztán lássuk, hogy Katona Zoltán híreit is meghallgatjuk 13 órától, és természetesen majd 14 órakor a legfrissebb híreket is hozzuk.

0: Kizárt az adóemelés, eltűnt a fabódé a városközpontból. Ma még lehet regisztrálni a tömegfutásra. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Kelemen Hunor szerint kizárt az adóemelés a leendő Siegfried Murechan kormány programjában, sőt a munkát terhelő adók csökkentését tervezik. Az RMDS elnöke ugyanakkor közölte, hogy a korábbi koalíció pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata. Az RMDS több kérdésben is választ vár a kijelölt miniszterelnöktől, így az adópolitikáról, az állami költségvetésről, a rászorulók támogatásáról, valamint a gazdaságfejlesztésről és a beruházásokról. Siegfried Murechan ma délelőtt az RMDS-szel egyeztet a kormányprogramról. Egész Székelyföldet megszólító programsorozattal emlékeznek az 1956-os forradalomra, annak 70. évfordulóján. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa szervezésében több Hargita, Kovászna és Maros megyei középiskolában rendhagyó történelemórákat tartanak, amelyeken személyes történeteken keresztül idézik fel a forradalom és a megtorlások időszakát. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen történelmi konferenciát is szerveznek, a programhoz pedig a székelyudvarhelyi tudászvetélkedő is kapcsolódik, ezt a vetélkedőt november 11-e és 13-a között rendezik meg. Elszállították a székelyudvarhely központjában álló turisztikai információs pontként működő fabódét. A Turinfo irodát a polgármesteri hivatal már nem működteti, a turisztikai népszerűsítő tevékenységet pedig átszervezik, ezért a bódé is elveszítette korábbi funkcióját. A Városháza ugyanakkor nem mond le arról, hogy a frekventált helyszínen hasznos turisztikai információk legyenek elérhetők, a kistér új arculatot kap. Székelyudvarhelyen 2024. októbere óta turisztikai adót is fizetnek a szállásadók, minden vendégéjszaka után 4 lej kerül a város kasszájába, az összeget pedig turisztikai célokra, a város népszerűsítésére fordítják. Ma még lehet regisztrálni a városi tömegfutásra, amely szeptember 26-án szombaton 10 órakor rajtol a 2. Rákóczi Ferenc utcában, a Stúdió mozi előtti térről. A Bethlen utca felújítása miatt idén a megszokott útvonal módosul, a résztvevők a Vásártér utcából a Kornis Ferenc utcánál jobbra kanyarodnak, majd a Villanytelep utcán lefele haladnak és a Tompa László utcán jönnek ki, a Kőkereszt térre. Onnan pedig a központon átszaladnak a Kossuth Lajos utcába. Az online regisztrációt ma 18 óráig lehet megtenni. Két székelyudvarhelyi teremlabdarúgó került be a romániai U19-es válogatottba. A Florin Ignát által irányított csapat ezen a héten Marosvásárhelyen edzőtáborozik, hivatalos mérkőzést nem játszik. A 24 játékosból álló keretbe a VSK székelyudvarhelyi két sportolója, Lőrinc Zsolt és Fazakas Zalán kerültek be. Az U19-es romániai futsal válogatott első hivatalos mérkőzései jövő tavasszal lesznek. Változékony időjárás, lehűlés várható térségünkben, a meteorológusok szerint az égbolt borús lesz, csapadék is lehetséges, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 12 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 100.8.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can t-

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

A Krisztál együttes, ugye Kassa Tibi az élén, a Krisztál együttesnek, de már ez az együttes Magyarországon nem létezik ebben a formában. Egy magyar zenekar, amely ír zenei hangzásokon alapuló akusztikus könnyűzenét játszott, és 1998-ban alakult, valamint 2010-ben szűnt meg. Még mindig szeretjük ezeket a dalokat, épp látok egy plakátot, egy fényképet, hát milyen fiatal volt Kassa Tibi, hát gyermek volt nyilván. Fiatal ember volt, fiúcska volt, gyerekarca van, ahhoz képest most teljesen másképp néz ki, de hát nyilván mindenki másképp néz ki 30 év után körülbelül. Jó, értesítések azok voltak, vannak Székely-Udvarhely városa Facebook oldalán, ilyen, hogy áramszünet és vízelvétel, azok vannak. Most jelenleg, ami adott, az, hogy 17 óráig elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás az Orbán Balázs utca 9-29, 4-es és 30-as házszámok között, a Kornis Ferenc utcában az 1-29 házszámok között, a Villanytelep utcában a 9-27, 4-30 házszámok között, valamint a Tompa László méhek, a Görbe és az Attila utcában sincs villany, nincs áram 17 óráig. Aztán most volt posztolva ma is egy felhívás, hogy nem lesz víz bizonyos város részeken. A munkálat 13 óráig tartott, úgyhogy ott már van víz Betlenfalván, Kadicsfalván és Szombatfalván. Nyomás ingadozásra vagy vízelvételre lehetett számítani a délelőtti órákban. Kim Wilde felvétele érkezik, retrózunk tovább, azért vannak jó zenék itt még a soron, a Sztár délután második órájában.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: Az égen át repülővel hát a legszebb látvány az egyik olyan tömegközlekedési eszközről, ami fent van az égboltban, égbolton és felhők felett mindig sütve a nap között. Megyünk és haladunk tovább különböző országok felett a nap irányába. Viszont itt a földön, szárazföldön is rengeteg szép dolgot, rengeteg szép helyet láthatunk. Hogyha csak kimegyünk ide Székelyudvarhely városába, vagy kisétálunk Szejkefürdőre, ott is rengeteg lehetőségünk van. Azért is mondom Szejkefürdőt, mert három székelykaput restauráltak Szejkefürdőn. Legutóbb 5 éve végeztek nagyobb volumenű rehabilitáló és restaurálási munkát a szejkefürdői székelykapusor egyes darabjain. A beavatkozást azt a megyei önkormányzat támogatása tette lehetővé, és ezt Miklós Zoltánnak, apuk gazdájának, a Hátrazső Múzeumnak az igazgatója mondta el a Hargita népének, amikor az idei megvalósításokról kérdezték. Mint közölte Zoltán, folyamatosan figyelik a kapuk állapotát, és évről évre időszakosan beavatkoznak ott, ahol kell. Ez többnyire a zsindely, a faanyag kezelését és az alapok stabilizálását jelenti. A Szejkefürdőjének számító turista látványosságként is népszerű székelykapu sor 16 darabot számlál, hogyha elfelejtettétek volna, és képzeljétek, a legidősebb 1818-ból származik. A leghíresebb pedig a maga Orbán Balázs által állított lengyel falváról átköltöztetett kapu, amely a sírtól számítva az első a sorban. Hozok még erről néhány részletet, mert a restaurálásról lehet olvasni a mai Hargita népében is, de a hírportálokon is. Lássuk egy picit, nézzük meg jobban részletesebben a szejkei kapukat.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul. Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió.
12: Reklám után a Sztár délután második órája most már hamarosan véget ér. Három székelykaput restauráltak, ez volt a téma az előző percekben, ugye a Szejkefürdő ékének számító turista látványosságként is népszerű székelykapusor 16 darabot számlál, és legutóbb 5 éve végeztek nagyobb volumenű rehabilitáló és restaurálási munkát, most viszont ismét ezzel foglalkoztak. Nézzük, hogy mi minden lehet erről még tudni. A hármas számú darab viszonylag új, de eddig kimaradt a felújításokból, és most arra szükségessé vált a galambdúc tetőszerkezet javítása, a létszezés cseréje és olajjal átitatott varsági zsindellyel való újrafedése is. Erről Miklós Zoltán, a Házrezső Múzeum igazgatója számolt be, hiszen most ezekkel ők foglalkoznak. A 9-es kapu, 1835-ös küküllőkeményfalvi kapu már komplexebb beavatkozást igényelt, a kaput meg kellett emelni. A korhat ráklábakat le kellett választani, majd a régi beton tömböket széttörve részlegesen újra kellett úgymond ráklábazni. A beton pedig nem jó megoldás, jegyezte meg az igazgató, ezért az új ráklábakat földdel és nagykövekkel körbe döngölve rögzítették. De jó, hogy ezzel foglalkoznak, nagyszerű. A 8-as számú kapu 1853-ban készítették, Kadicsfalvi kapu. Komoly statikai problémák léptek fel ott, a teljes szerkezet elcsavarodott, veszélybe sodorva a kapu épségét. A szükséges biztosítékok beiktatásával megtörtént a kapu statikai konszolidálása, a cserefa ráklábak megőrzésével pedig mindhárom kapu zábé kiásását követően hagyományos módszerrel, vagyis méretes kövekkel és földdel döngölve került rögzítésre, itt még néhány kisebb feladat hátra van. És az Orbán Balázs sírjához vezető sétányon felállított monumentális kötő kapuk nagy hányada a székely népi építészeti örökség értékes darabjai, és szerencsére az értő gondoskodásnak köszönhetően jó állapotban vannak, úgyhogy megnyugodhatunk, az idei restaurálási munkálatok mintegy 15 ezer lejes költségeit pedig a székelyudvarhelyi önkormányzattól kapott pénzből állta a múzeum, a szükséges faanyag beszerzését pedig egy helyi magánvállalkozó támogatta. Jó állapotban vannak a kapuk. Az őszi délutánokon lehet még simán sétálni, ott is Szelykefürdőn rengeteg lehetőség vár ránk ott, és el sem tudnák képzelni, hogy a székelyudvarhelyi gyerkőcök meg felnőttek is mennyi mindent csinálhatnak egy hétvégén például Szelykefürdőn. Nem muszáj ellátogatni több ezer kilométerre, kirándulni, vagy több száz kilométerre elautózni. Kisétálunk, és már is ott vagyunk egy gyönyörű szép helyen. Egyébként most lesz a szívek sétánya is ezen a vasárnapon. Hamarosan hozom a programajánlókat, az eseményeket a következő órában. Itt van Totó ezen.

0: Beoltják a juhokat, jövő héten lesz a fus neki. Távozhat az FK Csíkszereda edzője. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább csökken a kőolaj világpiaci ára, ennek ellenére Romániában már megjelent a 10 lej feletti standard benzin ár. Az olajár eséséhez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított kelet-nyugati olajvezetéket, amely a hormuzi szoros megkerülésével biztosít exportútvonalat. Romániában azonban a központi beavatkozás ellenére is 10 lej körüli benzin és 11 lej körüli gázolajára számíthatunk. A Petrom a ma 9 lej 93 baniról 9 lej 99 banira emelte a standard benzin literenkénti árát. Október 1-én országos szinten megkezdődik a juhok és kecskék oltása. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint az intézkedés szükséges ahhoz, hogy az állatexport újraindulhasson és stabilan működhessen. A kampány az Európai Bankból érkező vakcinadózisok beérkezése után kezdődik, miközben felgyorsítják a további oltóanyagok beszerzését is. A kiskérődzők pestise elleni vakcinát csak Konstanca és Tulcsán megyében alkalmazzák, a juh és kecskehimlő elleni oltást viszont az ország egész területén beadják. Idén 44 udvarhelyszéki civil szervezet vesz részt a Fuss neki udvarhely adománygyűjtő akcióban. A Székely-udvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett eseményre 770 nagykövet jelentkezett, akik választott projektjük népszerűsítésével és adománygyűjtéssel segítik a kezdeményezéseket. Október 3-án a résztvevők futással, gyaloglással, kerékpározással vagy lovaglással is hozzájárulnak a közös célokhoz. Az online felajánlások és adományozás lehetősége már megkezdődött, a nagykövetek neve mellett fix összeggel, avagy az esemény napján megtett kilométerek után fizetett összeggel is hozzá lehet járulni az adott projekt megvalósulásához. Távozhat az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától Szabó István. Sajtóértesülések szerint a vezetőedzőtől és segítőjétől, a székelyudvarhelyi származású Kerekes Barnától megválhat a klub és új edzőt keres. Az FK Csíkszereda a bajnokság alapszakaszában 10 forduló után mindössze 1 pontot szerzett és az utolsó helyen áll. A csíkszeredai I. és Robert lehet a Szatmárnémeti VSK vezetőedzője. A másodosztályos labdarúgó csapat 8 forduló után nyeretlen, a hétvégi újabb vereséget követően megvált vezetőedzőjétől, Alexandru Pelic-től. Sajtóértesülések szerint I. és Robert a Szatmár németi klubbal előre haladott tárgyalásokat folytat, és amennyiben egyeznek az elképzelések, megszülethet a megállapodás. I. és Robert az FK Csíkszereda edzője volt 2023. márciusától idén nyárig. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a szél, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

John Newman felvétele a Sztár délután harmadik órájában. Alfred írta, virtuális tanácsadó is programokat ajánl. Hát én akartam ajánlani programokat ebben az órában, viszont Alfred besegít. Két nap, rengeteg élmény, és negyedszerre is. Természetesen a köztérnapokról van szó, ami szeptember 25-én és 26-án lesz a Betlen negyedi parkban. Közösségi programok egész sora és kiváló hangulat vár ránk. Azt írja Alfred, hogy délutánonként izgalmas panelbeszélgetések és előadások, mint például lelki egészség témában, drogprevenció és függőségek, gasztroenterológia és egészséges táplálkozás témában. Esténként pedig lesznek koncertek, pénteken a Naked zenekar lép fel 7:30-tól, és este 9-től pedig a Mango Rice koncertezik. Szombaton el ne felejtsétek 8 órától Tamás Gábor koncertjét, és 21 órától a Transzilvániumot. Ők lesznek a színpadon, de egyébként a részletes programot azt megtaláljátok a köztérnapok Facebook oldalán, mert hogy közzé van téve óráról órára, hogy milyen beszélgetéseken és előadásokon, valamint állandó programokon lehet részt venni. Úgyhogy köszönjük szépen Alfrednak az emlékeztetőt, ott leszünk, ha minden igaz.

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan, szerdán is, szeptember 23-án. Egyébként kamarazenei estre kerül sor, ünnepel a Csíki Kamarazenekar, amely 25 éve tartotta első hangversenyét, és az évforduló alkalmából jubileumi hangversenyt adnak ma 19 órától a Csíki moziban. A koncertmester Kelemen Barnabás, Liszt Ferenc és Kossuth Díjas hegedűművész lesz. Egyébként meg kamara zenei estet Székelyudvarhelyen is szoktak tartani, de hogyha a klasszikus zenét kedvelitek, akkor el ne felejtsétek, ha szerda, akkor a klasszikus zene kedvelőit is megcélozzuk a műsorainkban, hiszen a Székelyföldi Filharmónia műsorát lehet meghallgatni 19 óra kezdetével egészen 20 óráig. Egy új Filharmónia műsor lesz ma is a 100.8-on. Hogyha már program és esemény, láttam a fényképeket. Emlékeink őre címmel rendhagyó eseményre került sor tegnap a Hátrazsó Múzeum udvarán, mely alkalommal egy közel 100 éves járművet, a Székelyudvarhelyen gyártott Opel kisbuszt mutatott be a közönségnek Magyari Hunor. Egy gyerekkori álom dédelgetése és áldozatkészség, valamint kitartó munka eredményeként tekinthette meg mindenki a hanvaiból felélesztett járművet. Az intézményüket méltó helyszíneként tartotta a bemutatást, és a következő két hétben még ott lesz ez a kis busz. Meg lehet nézni, meg lehet tekinteni a Székelyudvarhelyi közlekedés történet ezen ékes darabját. Nagyon érdekes, egymás mellé van állítva, parkolva két busz. A Székelyudvarhelyen gyártott Opel, amely nem tudom, hogy hány éves is lehet, és a legfrissebb zöld busz, ugye, ami járja Székelyudvarhely utcáit. Azért van különbség, jócskán van különbség, és érdekes ezt a kiállítást megnézni, hogyha kíváncsiak vagyunk városunk közlekedés történetére, hogy az évek során, az évtizedek során mi változott a buszokat illetően. Az időjárás az nem változik, viszont a délutáni órákban marad a szürkeség, borongós felhőség volt, úgyhogy várjuk azt az éneket, ami egy picit a napsugárról szól, mert ha rám süt a nap, akkor miért ne lehetnénk boldogak, ugye?

felejtem, hogy milyen a mélyben várni.

Egy Gigi D'Agostino felvétel feldolgozva. 2009-ben Marvin és Prez Josso jó voltából. 3:43 lesz 5 perc múlva, program ajánlónál tartunk. Szívecskék a természetben, tehát szeptember 27-én vasárnap kerül sor erre. Minden évben a Rotary Klub Székelyudvarhely és a Spektrum Fotó Egyesület védnökségével meghirdetik a közösségi fotópályázatot azzal a címmel, hogy szívecskék a természetben, és olyan fotókat lehetett beküldeni szeptember 14-éig, amit a természet alkotott. Természet alkotott egy szívecskét valahol. Legyen az növény, állat, fa, fű, bármi. Erre regisztrálni kellett, és fotókat kellett elküldeni, ebből pedig nyílik egy kiállítás a Szejkefürdő felé vezető sétányon, a szívek sétányán. Ki szokták rakni, ki szokták nyomtatni, és ha jó idő lesz vasárnap, akkor meg lehet tekinteni ezeket az érdekes fotókat, mert szebbnél szebb alkotásokat lehet majd ilyenkor megnézni, és természetesen majd zsűrizni is fogják ezeket a fényképeket. Amikor nézem az események fülecskét itt a Facebookon, akkor látok még ilyet, hogy rendhagyó tárlatvezetés Magyar Menyasszony címmel. A Házazsö Múzeumban ugye ezt a kiállítást lehet megtekinteni szombaton 4 órától, lesz az a rendhagyó tárlatvezetés. Vasárnap pedig ismét vasárnapi korzó, lezárják a Kossuth Lajos utca valamennyi részét, ahol majd görkorizni és biciklizni tanulhatnak, illetve játszhatnak a gyerekek a felnőttekkel együtt. Vannak programok erre a hétvégére is, és a Betlen negyedben pedig nyilván nagy hangulat lesz, innen kell most a városközpontból oda felmenni, felsétálni, felbuszozni, felszaladni. A lényeg, hogy kint legyünk, mert ha minden igaz, akkor 20-21 fokunk is lehet a hétvégén. Havannai hőmérsékleti értéket biztos vagyok benne, hogy nem fogunk tudni elérni. Gyorsan meg is nézem, hogy jelenleg Havannában hány Celsius fok van, mert biztos, hogy melegebb. Hát 30 fok van Havannában. Egész héten 30-31 fokot jeleznek. De jó, éjszakánként csak 24 fok. Na, azt inkább elviselném, mint a 4 fokot csupán, ami itt van most udvarhelyen éjjel.

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallotta.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
1: A Sztár Rádió. A Sztár Rádió bemutatja.

0: érdekességek, közérdekű információk, karszlágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

fadal, parlograszt és hanibiszt felvétele, hullik a cseresznyefa virága, hát az rég volt, azóta már sűrűn havazik a Transzfogarason is, képzeljétek el, rengeteg fotót közé tettek a közösségi média oldalain, a brassói regionális útügy hívja fel a figyelmet, hát nagyon rosszul esik a szememnek. Akkor, ahol van a Transzfogarason, tegnap még csak fehérség volt. Egy nagyon icipici fehérség. Hát most tessék, lehavazott. Csodálkozunk, hogy fázunk. Az útkarban tartók két munkagéppel és több mint 5 tonna csúszásmentesítő anyaggal avatkoztak be az úttest megtisztítása érdekében, de továbbra is téli körülmények között zajlik a közlekedés, különösen magasabb térségekben, például a Bülea-tónál. És tekintettel arra, hogy az időjárás a következő napokban is változatlan marad, hát arra kérik a Transzfogarasi úton közlekedni kívánó sofőröket, hogy tájékozódjanak a körülményekről, és ne induljanak útnak, ha nincsenek felkészülve a téli körülményekre, hiszen ez már a második havazás idén ősztel a Transzfogarason. Az első hó kedre virradóan hullott le a vidéken, és mára pedig már sokkal nagyobb mennyiség lezúdult. A Meteo Plus Facebook oldalán meg lehet nézni a fényképeket, nagy hó van, lehetne sízni.

0: Beoltják a juhokat, jövő héten lesz a fus neki. Távozhat az FK Csíkszereda edzője. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább csökken a kőolaj világpiaci ára, ennek ellenére Romániában már megjelent a 10 lej feletti standard benzin ár. Az olajár eséséhez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított kelet-nyugati olajvezetéket, amely a Hormuzi szoros megkerülésével biztosít exportútvonalat. Romániában azonban a központi beavatkozás ellenére is 10 lej körüli benzin és 11 lej körüli gázolajára számíthatunk. A Petrom a ma 9 lej 93 baniról 9 lej 99 banira emelte a standard benzin literenkénti árát. Október 1-én országos szinten megkezdődik a juhok és kecskék oltása. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint az intézkedés szükséges ahhoz, hogy az állatexport újraindulhasson és stabilan működhessen. A kampány az Európai Bankból érkező vakcinadózisok beérkezése után kezdődik, miközben felgyorsítják a további oltóanyagok beszerzését is. A kiskérődzők pestise elleni vakcinát csak Konstanca és Tulcsán megyében alkalmazzák, a juh és kecskehimlő elleni oltást viszont az ország egész területén beadják. Idén 44 udvarhelyszéki civil szervezet vesz részt a Fuss neki udvarhely adománygyűjtő akcióban. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett eseményre 770 nagykövet jelentkezett, akik választott projektjük népszerűsítésével és adománygyűjtéssel segítik a kezdeményezéseket. Október 3-án a résztvevők futással, gyaloglással, kerékpározással vagy lovaglással is hozzájárulnak a közös célokhoz. Az online felajánlások és adományozás lehetősége már megkezdődött, a nagykövetek neve mellett fix összeggel, avagy az esemény napján megtett kilométerek után fizetett összeggel is hozzá lehet járulni az adott projekt megvalósulásához. Távozhat az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától Szabó István. Sajtóértesülések szerint a vezetőedzőtől és segítőjétől, a székelyudvarhelyi származású Kerekes Barnától megválhat a klub és új edzőt keres. Az FK Csíkszereda a bajnokság alapszakaszában 10 forduló után mindössze 1 pontot szerzett és az utolsó helyen áll. A csíkszeredai I. és Robert lehet a Szatmárnémeti VSK vezetőedzője. A másodosztályos labdarúgó csapat 8 forduló után nyeretlen, a hétvégi újabb vereséget követően megvált vezetőedzőjétől, Alexandru Pelic-től. Sajtóértesülések szerint I. és Robert a Szatmár németi klubbal előre haladott tárgyalásokat folytat, és amennyiben egyeznek az elképzelések, megszülethet a megállapodás. I. és Robert az FK Csíkszereda edzője volt 2023. márciusától idén nyárig. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a szél, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Itt vagyunk reklám után, szeptember 23-án. 11 fokot mérhetünk jelenleg a városban. Hát ilyen borús délutánunk van, maradnak a legnagyobb slágerek hangulat csinálóként a sztár délutánban, mert az időjárás az sokat nem tesz hozzá, sőt fel is kell öltözni, ami azt illeti. Nemrég mondtam az előző órában, hogy jócskán lehavazott a Transzfogarason, tehát nagy hó van, már a hókotrók is jönnek, mennek az utakon. Úgyhogy mi is Székely udvarhelyen már fázunk. Van, aki már a fűtést is be kellett kapcsolja. Ez ilyen szeptember vége, azt mondják, ilyen szokott lenni. Ekkor van egy pici lehűlés, ekkor van egy pici fagy, de még a vénasszonyok nyara, az indián nyár, az hátra van igazából októberben. Ebben az órában beszélünk az ösztöndíjakról, mert hogy megvannak, hogy melyek lesznek az ösztöndíjak az idei tanévben. És a vakációra is jár a szociális támogatás, képzeljétek el. A nyilvános egyeztetésre bocsátott eredeti tervezetben a minisztérium azt javasolta, hogy a szociális ösztöndíjat csak a tanítási időszakban fizessék ki, a vakációk alatt pedig ne kapjanak a diákok ösztöndíjat. Miután ez nyilvánosságra került és heves társadalmi reakciót váltott ki, így Mihály Dimján oktatási miniszter bejelentette, hogy mégsem javasolja a kormánynak a szociális ösztöndíjak csökkentését, így azokat továbbra is folyósítani fogják a vakációk idejére is. Úgyhogy hozok még néhány részletet az ösztöndíjakról, a tanításról, az oktatásról. Egy picit még a nyári éjszakákban maradunk. Itt van a Summer Nights.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Első emelet és az éretlenek. Hát valószínű, akik iskolába járnak, azok már érettebbek. Az iskolai témáról hoztam egy olyan információt, ami tele van a hírportálokkal, amivel tele vannak a hírportálok, hiszen ezek lesznek az ösztöndíjak az idei tanévben. Ilyesmi címeket lehet olvasni a helyi hírportálokon. Nos, továbbra is érvényes, hogy az állami családi pótlék és a gyerekpénz sem számít bele a jövedelembe az ösztöndi jogosultság megállapításánál. Vagyis a kérvényeket egész tanév alatt be lehet nyújtani akkor is, ha az október 1-i határidő után változik meg a család anyagi, szociális vagy egészségügyi helyzete. A szociális ösztöndíj összevonható a teljesítmény és a technológiai ösztöndíjjal is, és a sajátos nevelési igényű diákok is jogosultak bármelyikre egyébként. A teljesítmény ösztöndíjat az 5-8 osztályos vagy középiskolás diák fogja megkapni, aki 9 feletti éves átlagot ér el, és osztálya legjobb 15%-ába tartozik. Ott van aztán a jelenléti és magatartási feltétel is. Ha egy diák egy adott hónapban 10 vagy több igazolatlan hiányzást gyűjt össze, arra a hónapra egyik ösztöndíj fajtáját sem kapja meg. A szociális ösztöndíjhoz pedig az is szükséges, hogy az előző tanév végén minden tantárgyból átmenjen, és 10-es vagy az elemisek esetében nagyon jó magaviseleti jegye legyen. Egy diák ugyanakkor csak egyféle szociális ösztöndíjat kaphat a minisztérium költségvetéséből, még akkor is, ha egyszerre több jogosult feltételnek kell megfelelnie. A vakáció idejére pedig azok a diákok nem kapják meg a szociális ösztöndíjakat, akik a tanév végén egynél több tantárgyból megbuktak, vagy 20-nál több igazolatlan hiányzást gyűjtöttek egy év alatt, úgyhogy csak csinyán-binnyán a hiányzásokkal, ha szociális ösztöndíjat szeretnétek kapni. Ha csak az egyik feltétel teljesül, akkor az ösztöndíj az megmarad. Szintén nem jár nyári ösztöndíj azoknak, akik nem fejezték be sikeresen a tanévet, és azoknak a nyolcadikosoknak sem, akik nem jutottak be nappali tagozatos állami középiskolába vagy szakképzésbe. Ennyit lehet tudni a szociális ösztöndíjakról, aztán a feltételekről is írnak hosszabban, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy szociális ösztöndíjban legyen részed, és ilyen-olyan részleteket írnak, ami, hogyha érdekel a típus kérvénnyel együtt, azt meg tudjátok tekinteni majd a weboldalon, a hivatalos oldalon is az interneten. Megyünk a templomba, 2013-os felvétellelték, Me Too, Church.

0: like music.
1: Sztár reklám. 100 év. Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. A reklám után itt vagyunk a 16 órás hírek előtt, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Robert Miles felvétele érkezik egy picit feldolgozott változatban. 24 órával ezelőtt Dávid Endre alpolgármester közzétette egy videó felvételt, hogy a medve újra bent volt a város központban. Ezúttal a központi iskola udvarán, ugye a Benedek Elek Pedagógiai Liceum és a Református Gimnázium közötti részen, pontosabban a Refi udvarán, és hogy ez nincs rendben, és hogy az emberek türelme véges, és hogy nem várhatjuk meg, amíg tragédia történik. Én most nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen hozzászólások érkeztek 24 óra alatt, hogy mi a városlakók meglátása. Egy nagyon jó kommentet fogok felolvasni, írta Pál Katona Csaba. Azt írta, de ha nincs rendben, és nem kell a szenzáció, akkor miért nem lövetitek ki? Értem én, hogy kilövési kvóta, értem én, hogy az állatvédőknek nem tetszik, de ne jöjjön be az emberek által lakott területre. Az adóinkból befolyt adomány nem elég, hogy megoldjátok a helyzetet? Miért vagytok a városvezetés élén? Miért vannak a politikusaink, ha nem értünk választópolgárokért? Több ilyen posztot nem akarunk látni, mert azt jelenti, hogy nem végzitek a rátok ruházott feladatot. Oldjátok meg a medvekérdés Székelyudvarhely városában és annak 30 kilométeres körzetében. Hasonlóan járjanak el a többi falvak, városok vezetői, azaz oldjátok meg a medve problémát. A kutyát nem érdekli sem a felvétel, sem a hírérték, egyszerűen oldjátok meg, hogy ezzel a témával többet ne kelljen foglalkozni a 21. században. És háromszor leírtam egymás alá, hogy oldjátok meg a medve problémát. Nagyon sokan lájkolták ezt a hozzászólást, és nagyon sokan értették. értenek egyet ezzel a kommenttel. Nyilván, hogy mindenki azt szeretné, hogy megoldódjon ez a medve probléma, úgyhogy nagyon-nagyon bízunk abban, hogy tényleg lesz valamilyen kiút ebből az egész rémálomból, hogy a medvék már tényleg a város központban is járkálnak rá. Nagyon sok felháborodott hozzászóló van, a gyerekeink élete forog kockán, írják sokan, mindannyian azt írják, hogy miért nem lövik ki, miért csak a posztolgatás, és miért nem a tettek következnek. Hát igen, vannak egyes települések, ahol szépen elrendezik, hogy ki tudják lőni, aztán meg várjuk, hogy itt Székelyudvarhelyen mit tudnak lépni. Olvasom még, mi van, hát igen. Azt helyett, hogy kilőnétek, itt közvetítitek a videókat, fényképeket. Na jó, hát vannak mindenféle hozzászólások. Az emberek azt várják, hogy ezek a medvék ki legyenek lőve. Nyilván mindannyian ezt szeretnénk, úgyhogy reméljük, hogy ez hamarosan bekövetkezik.

0: Beoltják a juhokat, jövő héten lesz a fus neki. Távozhat az FK Csíkszereda edzője. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább csökken a kőolaj világpiaci ára, ennek ellenére Romániában már megjelent a 10 lej feletti standard benzin ár. Az olajár eséséhez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított kelet-nyugati olajvezetéket, amely a hormuzi szoros megkerülésével biztosít exportútvonalat. Romániában azonban a központi beavatkozás ellenére is 10 lej körüli benzin és 11 lej körüli gázolajára számíthatunk. A Petrom ma 9 lej 93 baniról 9 lej 99 banira emelte a standard benzin literenkénti árát. Október 1-én országos szinten megkezdődik a juhok és kecskék oltása. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint az intézkedés szükséges ahhoz, hogy az állatexport újraindulhasson és stabilan működhessen. A kampány az Európai Bankból érkező vakcinadózisok beérkezése után kezdődik, miközben felgyorsítják a további oltóanyagok beszerzését is. A kiskérődzők pestise elleni vakcinát csak Konstanca és Tulcsán megyében alkalmazzák, a juh és kecskehimlő elleni oltást viszont az ország egész területén beadják. Idén 44 udvarhelyszéki civil szervezet vesz részt a Fuss neki udvarhely adománygyűjtő akcióban. A Székely-udvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett eseményre 770 nagykövet jelentkezett, akik választott projektjük népszerűsítésével és adománygyűjtéssel segítik a kezdeményezéseket. Október 3-án a résztvevők futással, gyaloglással, kerékpározással vagy lovaglással is hozzájárulnak a közös célokhoz. Az online felajánlások és adományozás lehetősége már megkezdődött, a nagykövetek neve mellett fix összeggel, avagy az esemény napján megtett kilométerek után fizetett összeggel is hozzá lehet járulni az adott projekt megvalósulásához. Távozhat az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától Szabó István. Sajtóértesülések szerint a vezetőedzőtől és segítőjétől, a székelyudvarhelyi származású Kerekes Barnától megválhat a klub és új edzőt keres. Az FK Csíkszereda a bajnokság alapszakaszában 10 forduló után mindössze 1 pontot szerzett és az utolsó helyen áll. A csíkszeredai I. és Robert lehet a Szatmárnémeti VSK vezetőedzője. A másodosztályos labdarúgó csapat 8 forduló után nyeretlen, a hétvégi újabb vereséget követően megvált vezetőedzőjétől, Alexandru Pelic-től. Sajtóértesülések szerint I. és Robert a Szatmár Németi klubbal előre haladott tárgyalásokat folytat, és amennyiben egyeznek az elképzelések, megszülethet a megállapodás. I. és Robert az FK Csíkszereda edzője volt 2023. márciusától idén nyárig. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a szél, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Szeretjük George Harrison-t, az Oscar és többszörös Grammy díjas, világhírű brit zeneszerző énekes. Hát elsősorban úgy ismert, mint a mai zenetörténet egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású zenekarának, a The Beatlesnek a szóló gitárosa, de hát a szóló dalait is nagyon-nagyon sokan kedvelik. Ő már 2001-ben sajnos elhunyt, és Bonnie Tyler sincs már az élők sorában, hiszen ő már 2026. július 8-án hunyt el 75 éves korában, ami drága Velszi énekesnőnk, aki leginkább jellegzetesen rekettes, erőteljes hangjáról lett ismert világszerte, és pályafutása során 3 Grammy jelölést is kapott Bonnie Tyler. Egyébként különlegessége, hogy nem a hagyományos szép énekhangjával vált híressé, hanem éppen a rekettes, érzelmes hangszíne tette könnyen felismerhetővé a rock nagyit. A dalai főleg ugye a rock, a pop és a nagy érzelmekkel teli power balladák világát képviseli. És július 8-án feladta a harcot, feladta az éneklést. Imádjuk Bonnie Tyler slágereit. A 80-as évekből érkezik, 1984-ből.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Reklámok, közérdekű hirdetések, és ilyesmivel folytatjuk tovább a Sztár délután utolsó perceit, mert hogy Székelyudvarhely városa ismét egy értesítést tett közzé a Facebook oldalán, miszerint a Harvíz RT holnap szeptember 24-én csütörtökön a reggeli csúcsforgalmat követően 15 óráig le fogja zárni a Kút utcát csőtörés javítása miatt. És a munkálat ideje alatt az említett utcában szünetelni fog a vízszolgáltatás. Természetesen majd a víz újraindulásakor átmenetileg zavaros lehet. Tehát útlezárás és vízelvétel egyszerre, mindez a Kút utcában holnap reggel 5 óráig, tehát holnap reggeltől 15 óráig délutánig. Egy fél nap igazából nem lesz víz, és nem is lehet oda behajtani. Lehetünk fiatalok és szépek, Lana Del Rey érkezik, egy Kevin Blank remixel, aztán hallgatunk Lady Gaga-t és Blaha Louisiana-t is.

Melegüldünk éneket, arról, hogy éget, az a címe a dalnak, Bird. Hát égetheti az izgalom Katona Ferenc boxolót, ökölvívót, például akár edzőként is emlegethetjük Katona Ferencet, és itt jártak ugye szervezőként a Star Rádió stúdiójában, ugyanis hatalmas szervezésben vannak, a Katona Boxing Show-ra készülnek. Nem volt még ilyen boxgála Székelyudvarhelyen, és október 17-én a Városi Sportcsarnokban erre sor kerül 2026-ban. A főmérkőzésen Katona Ferenc fog a szorítóba lépni, a gálán kötelek közé lép a csíkszeredai Fikó Oszkár és Bartók Zsolt is, valamint hazai közönség előtt bizonyíthatnak a Dobes Ifjúsági Box Egyesület tehetséges harcosai is. Az esemény szervezői Katona Ferenc és Kovács András Péter voltak múlt héten a Star Rádió vendégei, a beszélgetés az megtekinthető és visszahallgatható a magyarfény.ro oldalunkon, a Star Rádió Facebook oldalán is láthatjátok ezt. Érdemes megnézni, meghallgatni, mi minden részletet lehet tudni az idei box gáláról, és hogy Feka hogyan is készül erre a mérkőzésére, mert azért megható dolog saját szülővárosodban fellépni, ez egyben terhet is jelent, emlékszem, ezt is mondta, hogy ez nagy teher számára, viszont hatalmas büszkeség is fogja őt elkapni, amikor ringbe lesz, és tudja azt, hogy itthon lesz a családja előtt, a barátai előtt, és a város előtt. Én nagyon sajnálom, hogy erre a boxgálára nem tudok elmenni, és azóta is azt sajnálom, hogy ez a dátum az annyira nem jó nekem, viszont ha ti el tudtok menni október 17-én, akkor nézzétek meg a Katona Boxing Show Facebook oldalt, és láthatjátok, hogy hol vásárolhatóak meg a jegyek, a belépők város különböző pontjain, meg egyébként a helyszínen is, hogyha még marad, de ne hagyjátok az utolsó pillanatra, akkor még ott is tudtok vásárolni. Elmegyek, énekli Rúzsa Magdi. Én még nem, viszont ha el szeretnétek menni a boxgálára, akkor ezt tényleg tegyétek meg.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkóbiztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió és a Sztár délután utolsó momentuma, mert hogy búcsúzni fogok legközelebb holnap csütörtökön. Szeptember 24-én fogunk találkozni, durva már eltelt mindjárt az ősz első hónapja, és... ha azt vesszük, még 3 hónap maradt ebből az évből, elég kemény, 9 hónap már is elrepült, elröppent 2026-ból. Szigála felvétele itt van 2026-ban, rengeteg új dal látta meg a napvilágot, úgyhogy ezek is következnek itt a következő órákban. 19 órától pedig a Székelyföldi Filharmónia műsorát hallgathatjátok. Klasszikus zene kedvelőinek 100%-osan ajánlom. Holnap újra találkozunk, addig is kellemes délutánt, jó pihenést, kitartást a munkához, és balesetmentes közlekedést mindenkinek. Én Bedő Erika voltam, sziasztok! Time.

Beoltják a juhokat, jövő héten lesz a fus neki. Távozhat az FK Csíkszereda edzője. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább csökken a kőolaj világpiaci ára, ennek ellenére Romániában már megjelent a

0: 10 lei feletti standard benzin ár. Az olajár eséséhez hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított kelet-nyugati olajvezetéket, amely a Hormuzi szoros megkerülésével biztosít exportútvonalat. Romániában azonban a központi beavatkozás ellenére is 10 lei körüli benzin és 11 lei körüli gázolajára számíthatunk. A Petrom ma 9 lei 93 baniról 9 lei 99 banira emelte a standard benzin literenkénti árát. Október 1-én országos szinten megkezdődik a juhok és kecskék oltása. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint az intézkedés szükséges ahhoz, hogy az állatexport újraindulhasson és stabilan működhessen. A kampány az Európai Bankból érkező vakcinadózisok beérkezése után kezdődik, miközben felgyorsítják a további oltóanyagok beszerzését is. A kiskérődző pestise elleni vakcinát csak Konstanca és Tulcsán megyében alkalmazzák, a juh és kecskehimlő elleni oltást viszont az ország egész területén beadják. Idén 44 udvarhelyszéki civil szervezet vesz részt a Fusneki udvarhely adománygyűjtő akcióban. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által szervezett eseményre 770 nagykövet jelentkezett, akik választott projektjük népszerűsítésével és adománygyűjtéssel segítik a kezdeményezéseket. Október 3-án a résztvevők futással, gyaloglással, kerékpározással vagy lovaglással is hozzájárulnak a közös célokhoz. Az online felajánlások és adományozás lehetősége már megkezdődött, a nagykövetek neve mellett fix összeggel, avagy az esemény napján megtett kilométerek után fizetett összeggel is hozzá lehet járulni az adott projekt megvalósulásához. Távozhat az FK Csíkszereda labdarúgó csapatától Szabó István. Sajtóértesülések szerint a vezetőedzőtől és segítőjétől, a székelyudvarhelyi származású Kerekes Barnától megválhat a klub és új edzőt keres. Az FK Csíkszereda a bajnokság alapszakaszában 10 forduló után mindössze 1 pontot szerzett és az utolsó helyen áll. A csíkszeredai I. és Robert lehet a Szatmárnémeti VSK vezetőedzője. A másodosztályos labdarúgó csapat 8 forduló után nyeretlen, a hétvégi újabb vereséget követően megvált vezetőedzőjétől, Alexandru Pelic-től. Sajtóértesülések szerint I. és Robert a Szatmár Németi klubbal előre haladott tárgyalásokat folytat, és amennyiben egyeznek az elképzelések, megszülethet a megállapodás. I. és Robert az FK Csíkszereda edzője volt 2023. márciusától idén nyárig. Ma délután is borús, esős, hűvös időjárás lesz adáskörzetünkben, megerősödik a szél, eső is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
6: Reklámot hallottak!

Rádió. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Reklámot

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
2: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: 100 év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakás Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor füvet is árul.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió.

levegőben. Lassú lángok a kandallóban. Jól lakott dögök a medvebőrön. Mit bámulsz? Mondja Ofélia, majd kilép a tűzből és Júlia ágyába siet. Mielőtt Rómeó Otellót kerülget, még a vízbanyák is elpirulnak. A pimasz Shakespeare hogy vigyorog? A bomlott agyú Grimm testvérek gyermekeket kínoznak. Csipke Rózsika önmagával játszik, és az arcátlan Andersen hófehérkét öleli. A színész király és a költő műsort adnak a Vasút Társaságok javára. A 80 éves primadonna nemzeti színű melltartóját kisorsolják a nyugdíjas katonák klubjában. Marilyn Monroe mosolyog. Már túl van az egészen. Ismeri a dolgot James Dean-nel együtt. Szegény Ginsberg üvöltve keresi Kerouacot a tömegben. Az ezredes álmában kiad egy parancsot. Mindenki egyen egy narancsot. De a nők inkább banánt kérnek, a fáradt hősök már henyélnek. A magas külföldi vendég történelem könyvet olvas, és halálra röhögi magát. A szolgák lopnak és lopakodnak. Ó, mennyi nihilista, nacionalista, alkoholista, feketelista, futbalista, exhibicionista, specialista, fasiszta, statiszta, masinista, soviniszta, orgonista, alpinista, kálvinista. A táborban mindenki alszik, a költő tündérei pengetik a drótokat.

vére beszennyezi a hajnal. Minden születés véres. A nap kései szabdalják a csavarogók köpenyét. Széttépik a nehéz álmot. Ébredező részegek. Az első morgások. A düh. Befögés. Hányás. Örülék. A lejárt gramofon sisterekbe ismétli egy régi induló utolsó hangjait. Nincs többé álom. Egy szem, egy arc. Ó, a kép mennyire pontos. Az öreg bos, hogy pirulna, ha látná a vén kopós. A padláson véget ért az öngyilkosok bálja. Mindenki a pincébe igyekszik, ahol a paraziták parádéján a patkánya prémás. Íme az utolsó kínrím. Ez egy nedves kor. Nappal vér folyik, éjjel bor. A kis balerino vezeti bóni lovát. Hamupipőke, te sosem alszol? Kérdezi a bohóc. Vigyél el innen, barátom. Nem lehet, itt kell örökre maradnom. Mozdulatai kecsesek, ám a látvány szomorú. Talán csak a bolond mulatságos, ahogy integet, hogy majd ír, igen, és nem felejt el semmit. Szeretlek. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

megfog, az utolsó katona a sorba utoljára dobbant, az utolsó lövés a csendben.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Itt az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: To these rappers I apologize, I know it ain't fair. Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, six cents, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?